0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika. We like the music, we like the

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Legyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ez a Bitang Jó Rádió.

Jesus, the liberation. I wanna fuck.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

Jó reggelt, kellemes ébredést, meg Bittang jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak az Úr 2010, akarom mondani, 26. esztendejének, 8. havának, 19. napján, szerdán reggel, 8 óra, 2 perckor. Üdv a háttérben lévőknek és az előtérben toporgóknak. Üdvözlöm a Bitang jó rádió chat falán velünk együtt lévőket, ő köztük Csámpás Rozit, Katát és Nofertitit is. Ez itt van reggel is a forrón gőzögő Beszkafi Jetskivel egészen 10:00-ig. És ahogy azt már tőlem ilyenkor megszokhattátok, a műsor első órájában érkezek hozzátok a hajrá magyarokkal, benne pedig olyan előadók, mint a Nescafé, Carrie, Black to Black, Pén, Halott Pénz, Digital Scream, vagy éppen a Forest Street. Hozok nektek ma vadonatú zenéket is. Köztük hallható lesz majd Kóbor Léna gyöngyhajú lány átdolgozása. És a műsor második felében úgy USZKE második órájában érkeznek majd a külföldi csapatok. Olyan nevekkel, mint Pitbull, Eurythmics, David Guetta, vagy éppen Benny Benassi. Természetesen ma sem maradhat el majd az időjárás jelentés, ahogy aztán megszokhattátok, minden óra 30. percében jövök majd hozzátok és mondom a tuttit. De ezt így szezonálisan ma megspékelem egy kis pollen jelentéssel is. Úgyhogy nincs is más hátra, mint előre.

Induljon a buli, gőzölgjön a best. Úgyhogy hajrá, magyarok! Úgyhogy nincs is más hátra, mint előre. Induljon a buli, gőzölgjön a best.

0: Tegnap egy új világ.
1: Szeretek nézni rá.
0: Ebben lassan azért kipattant már a szemetek.
1: Tereli a madarak titusát.
0: És egyre többen leszünk itt a Bitangyó Rádió chat falán is. Eme szerda reggel. Nekem egy kicsit felemás az érzés, mert olyan, mintha vasárnap lenne.
2: Hajrá, hajrá, hajrá. Egy óra. Magyar módra. Magyarán szól.
0: Szeretném üdvözölni azokat is, akik már munkában vannak, és ott hallgatnak bennünket valamilyen applikáció segítségével. És üdvözlöm azokat is, akik éppen oda tartanak, vagy valami más csinálnak, aktívan töltik a reggeli órákat. De közben sem feledkeznek el rólunk, és ránk csatlakozva hallgatnak bennünket. És kortyolgatják a ma reggel is forrón gőzögő Beszkofit velem, azaz Jetskivel egészen 10:00-ig. A lejátszóban már is Kerit hallhatjátok. Felvételének címe Ments meg. Sorban pedig majd őket követi a Back to Black. És a tekered.

pillanatom közben aktiválta már magát a chat falon Nofertit is. Remélem élvezettel kortyolgatod. Aztán csak vigyázz, meg ne égesse a ádat.

0: Csak tekered, tekered, húzol engem, tekered, csavarod a vádat bennem, ne mozdulj!
1: Na gyerünk, csajok, tekerjünk még egyet a zena.
0: Ha megmozdulsz, mit vársz?
1: Hangerő gombon.
0: Tekered, tekered, húzol engem, tekered, csavarod a vádat.
1: Na, hogy nem le, inkább fel.
0: Várjunk most mi? Igen van, ha megmozdulsz, mit vársz?
1: Mit vársz, kislány?

0: Mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyen. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Viszlát, kislány!
1: Best Café, a legjobb reggel.
2: És akkor jöjjön most egy kis felvilágosító óra. Vagyis, hogy inkább csak percek. A tanárbácsi Pén. És előbb kérdez, aztán pedig válaszol.
3: Mi az a szerelem? Mi az a szeretet?

Ő tehát pén és a szex, vajon mi? Egy elfeledett a magyar sláger a 90-es évekből. Mondhatnám, hogy egy slágeres előadó volt Pain. De ez nem teljesen igaz, bár próbálkozott még ezután, a felvétel után, kisebb sikerekkel. De nem igazán jött be neki. Ezért váltott, és hosszú ideig nem is lehetett róla hallani. Azt nem tudom, hogy a jövőben lesz-e még ehhez hasonló sikeres szerzeménye. De talán nem tette le örökre még a lantot. És egyszer még örvendeztet majd bennünket valamiféle slágerrel. Mint majd így évek után is elő tudunk venni és meg tudjuk hallgatni. Egyébként akkoriban nagyon szokatlan volt ez a stílus és ez a szöveg. Sőt, mi több, mondhatnám, hogy meg is botránkoztatott vele bizonyos embereket. Én mondjuk nem tartoztam közéjük. Érőtán a folytatásban hamarosan érkezik DJ Szatmári és Szakos Andini. Na meg Agus Bárió. És egy közös feldolgozásban szól majd a páratlan páros. Azt mondják, hogy a szex is ugyan... Legalább úgy jó, ha minimum ketten vannak. Bár vannak, akik egyedül is élvezik. De természetesen olyan is van. Aki inkább többen, mondjuk úgy minimum hárman párban élvezi igazán.

0: DJ Szatamári, Jutsus, na meg Szakos Andi és Agusz Bárió, ez pedig a Páratlan Páros. Most pedig érkezik a Halott Pénz.
1: Otthonod legyen, ne házad, ne törje vihar a szárnyad.
0: Vele együtt pedig a gyerekek.

Most akkor Dávid csapata után érkezik a Digital Scream. És egy 2026-os Nem vagy te Júlia feldolgozás. Csak itt, csak most és csak nektek a Bitangó Rádióban.

0: Pontos idő 8 óra 27-es perc, hamarosan érkezek hozzátok a legfrissebb időjárás jelentéssel. A lejátszóban a Digital Scream, Nem vagy te Júlia című felvételének 2026-os feldolgozása. Méghozzá Ghostbumpersnek köszönhetően.
1: Nem vagy te Júlia, én nem vagyok Romeo.
0: Ez időjárás jelentés után pedig érkezik majd hozzátok a Forest Street.
1: Nem kérem tőled.
0: Tőlük pedig szól majd hamarosan a Mesélek a bornak, egy kicsit másképp. Nem az eredeti formában.
1: Nem vagy te Júlia.
0: De bütangjól. Méghozzá.
1: A idő most nem való.
0: Boros mixben.
1: Csak a testedet, úgy is tudom másnak, adtad a lelkedet.
0: És akkor lássuk, hogy mivel is kecsegtetnek bennünket a madár jósaink a mai nap folyamán. Azt mondják, hogy szeles szerda várható, szerdán változóan felhős napos időre számíthatunk, a térségben jelentős csapadék sehol sem várható, többfelé lesz majd élénk erős a nyugati-délnyugati szél, reggel 19, de délutára már akár 27 fokot is mérhetünk majd.
1: Szerelmi drámán, az idő most nem való.
0: Hát ez mérhetetlen öröm számomra és mindazoknak, akik egyébként szabadsággal töltik az idejüket ezen a napon vagy ezen a héten. Alakul ismételten a kánikula. Menjetek a hegyekbe, vagy valamiféle vízpartra, és élvezzétek az igazi felhőtlen nyári napsütést.
2: Best coffee. Best coffee. A legzamatosabb reggeli kávé. Hogy jól ülés a nap? Hogy jól ülés?

Bizony, bizony, ha az ember messze menne. Ahogy azt a beköszönőben említettem, 2026. 8. 19. napja van. Egy nappal 20-a előtt. Ami Magyarország állami ünnepe. Szent Istenféle államalapításra emlékezve. A holnapi napon ünnepi esemény sorozatok lesznek Magyarországon. Halkan jegyzem meg, nem csak a fővárosban, hanem országszerte.

házát sannak. Aki teheti, jöjjön haza és ünnepeljen itthon. Ők voltak tehát a Forest Street és a Mesélek a bornak, méghozzább boros mixében. A folytatásban vadonatúj muzsikákat hozok nektek. Olyan előadók, mint Kóbor Léna, Varga Viktor a Rasta Vitéz, Mr. Rick ikonikus muzsikájának a Zárjon be a gyárnak 2026-os feldolgozása, Carpe Diem álomhajója,

0: Tudjátok, hogy mindig újabb, és újabb, és újabb, és újabb, és újabb, és újabb,
1: és újabb zenéket
0: tolok nektek. I'm on fire, take you higher, non
2: ha pogi me onjak, na na ki mam nem bája. A brand new music on Bitangio Radio. És a blokk legvégén.

tőlük pörgeti a vinilét, én meg pörgetem a nyelvemet. Vodonatúj zene a Rasta Vitéztől Varga Viktortól. Vigyel a szél, az ez pedig nem más, mint a Vigyel a szél. Majd megoldom, chill, chill, chill, a folyik bent. Folytatásban, ahogy ígértem, hamarosan érkezik Mr. Rick és egykori ikonikus slágerének 2026-os feldolgozása Fernandónak köszönhetően. Hamarosan pörög a Zárjon be a gyár.

8:41 perc, ez még mindig a Bicang jó rádió, benne pedig a forró gőzögő Beszkofi Jetskivel egészen 10:00-ig, a lejátszóban pedig Mr. Rick és az Zárjon be a gyár, egy 2026-os feldolgozása, és meg kell mondjam, szerintem Bicang jó sikerült. Folytatjuk tovább hamarosan a vadonatúj muzsikákkal. Legalábbis azok a vadonatúj feldolgozásával, a folytatásban Carpe Diem, na meg Metzger Viki és az Álomhajó. És a blokk végén, ahogy ígértem, a Neoton Familia nyáron című slágerének vadonatúj feldolgozása 2026-ból Vortex Music Hardstyle Remix stílusában. Úgyhogy továbbra is bulira föl mindenkinek.

0: Hát tessék magatokat jól érezni!
1: Készen álltok? Kezeket a magasba!
0: Tessék, hogy mi? Hát ha kézen álltok, akkor... Hogy teszitek a kezeteket a magasba? Vigyázzatok, be ne ugrassalak benneteket! Kendo a testem és szeress bátran, hiszen a szerelem is napolaj. A kedvenc részem az

0: 8:47 perc van. Lejátszóban a Neoton Família egykori slágere 2026-os feldolgozása. Ez volt a Nyár van, volt és lesz is. A folytatásban is érkeznek még magyar előadók.
1: Bithang jó rádió, mert ritmusra születtünk.
0: Most éppen az Emergency House, tőlük pedig a Velek pörög a világ. Fogadjátok meg a tanácsukat és vidámok legyetek! Na gyere, még!

Datom Csámpás Rozink is beszállt a buliba. Kapott is egy vizes lufit. Mutatnám, hogy bükk a szeme. A két hömmelje kanala közé. Na gyertek, csajok! És persze srácok! Pörögjünk együtt itt a Bicangyó Rádió hullámoszán egészen 10:00-ig. A folytatásban a Skylanddel. Aki arra biztat majd benneteket, hogy érezzétek a ritmust.

És élvezétek a ma reggel is nektek válogatott zenéket, itt a forrón gőzögő Best Coffee-ba, velem azaz Jetskivel. És persze a prominens, mondhatni, Bécangyó társasággal itt a Bécangyó Rádió chatfalán.

0: itt a Hangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
3: Itt egy új magyar.
4: Stevix Remix dübörög.
5: Dübörög a lábunktól.
6: Akkor dübörögjünk tovább itt a Bitangyó Rádió hullámoszán. Ez meg mindig a forrón gőzögő Beszkafi Jetskivel. A pontos idő 8 óra 56-os perc. A folytatásban pedig még négy magyar előadó.
7: Van a holiday, nyomjad a korongot.
6: Az éppen most hallható Emergency House.
7: 11 perc múlva
6: őket követi majd a sorba a Fish.
7: Futott a vonat a Velencei tóra.
6: Aztán pedig a blokk legvégén az Irene Mafia és Betonhofi közösen a Nestek.

Szerint Jajok, csináljunk valami jót. Csak szólok, már 9 óra elmúlt, igaz, még csak 23 perccel, de ha menni kell, hát menni kell. Aztán jobbra, és ha kell, ne zavar senki. Mondjuk az se baj, ha már én itt vagyok, akkor ti is kitartotok a végéig. Én csak táncolok az utcán. Én nagyon igyekszem majd visszafogni magamat. Ne is figyelj rám, ez most egy ilyen délután. Ne is figyelj rám, csak ne is figyelj rám. Ők pedig már, ahogy ígértem, a Fish. Én csak beszélek itt, beszélek és beszélek. Lemegyek a partra, leülök a padra. Mondom a magamét, de ti ne is figyeljetek rám, csak élvezzétek a Bicang Jó Rádiót és benne a forrón gőzögő Beszkafit Jetskivel egészen 10:00-ig.

Hát akkor itt van nektek. Ahogy ígértem, a blokk legvégén. Betonhofi, Airi Mafia közöse. Hát ez nesztek. És hát tessék magatokat jól érezni.

0: Bizony-bizony nagy a szám, ez itt a helyzet. Ennyi volt már a magyar blokk. Benne pedig a beton Hofi.
1: A Nescafé kortyolva. A zenei hullámokon.
0: És a folytatásban pedig jön majd a Fan Factory, és egy kis fájdalom, azaz a Pain, csak itt, csak most és csak nektek.

Remélem, eddig élveztétek minden percét az elmúlt kicsit több mint egy óra hosszának. És bízom benne, hogy így lesz ez a folytatásban is, ahol csupa külföldi csapat érkezik majd hozzátok. Délután a Real to Real, Sompola, Pitbull és Fall Idol-val kiegészítve. Üzenem Nofertitinek. Délután a Real to Real, Sompola, Pitbull és Fall Idol-val.

Érezd a fájdalmat! Na meg a ritmust és az ütemet! A lejátszóban a Fan Factory és egykor is slágerük feldolgozva, ez pedig nem más, mint a Pain! Katának is üzenem, tekerje fel a hangerőtórja egy kis basszust! És érezd a ritmust, vedd át az ütemet!

Békások, elég volt, vagy akartok még a pofátokba? Hát akkor tehető csak szélesre a füleiteket. Az se baj, ha mellette a szátokat itt is. Hallgassátok! A következő közel 5 percben a Real to Real slágerét. Megerősítve Sean Paul-al, Pitbull-al és Floyd-ával. I like to move it. Szóval rizáljátok csak így is, meg úgy is.

Can you feel it a bit, Angok? Remélem tetszik, amit hallotok. Szerintem nekem is tetszene, ha látnám éppen, mit csináltok. Tudja, hogy nem bírjátok megállni anélkül, hogy ráznátok. És szerintem így lesz ez még a folytatásban is, amikor is hamarosan érkezik, vagy hozzátok Pitbull, T-Pain és a Hey Baby! Szóval továbbra is csak bulira fül mindenkinek.

Tudjátok, Csámpás Rozing mossa már a sejmes haját. Miközben a Bitang Jó Rádiót hallgatja, és benne pedig a forrón gőzölgő Beszkafit Jetskivel egészen 10:00-ig.

Elmondanám, hogy már 9:17 perc van. És remélem, hogy élvezettel kortyolgatjátok a ma reggel is forron gőzölgő Beszkofit. És ha már itt tartunk, akkor elmondom, hogy én ma reggel egy írkávéval indítottam. Ami ráadásul írtó jól sikerült. És írtó jó íze lett. Azon gondolkodom, hogy adás után lehet meg is ismétlen.

0: baby.
1: Ezt javaslom majd nektek is.
0: Baby,
1: baby. Már a háttérben biztos készül már az ebéd.
0: Baby, baby.
1: És tudja, hogy háromból kettő csajnál rántott hús lesz. És egyből akarom mondani, ebből legalább egynél ki rántott hús.

Hallgassátok meg velem, velünk, hogy ti vajon miről is álmodoztok. Esetleg éppen az előző éjszaka mit is álmodtatok. És hogy abból mi teljesült be? A lejátszóban a Eurythmics egykori szerzeményének a vadonatúj feldolgozása, Sweet Dreams, ez szól most. Utána pedig majd hozom David Guettát. És tőle egyik nagy kedvencemet, melynek címe Lovers on the Sun. Méghozzá Sam Marin közleműködésével. Csak itt, csak most és csak nektek.

Gera. E Shall Always on the Sun. Azaz a szerelmesek, vagy ha úgy tetszik, szeretők a napon. Ez akár a mai napon is megtörténhetne. Tűző napsütésen mit is lehetne más? Jó vastagon bekenve naptejjel. Csak úgy spontán szeretni egymást. Ahol csak lehet.

folytatásban hamarosan rövid reklám után érkezik DJ Nonstop. És a Daya Cinkám Sexy egyik legjobb feldolgozása. Let's light it up, let's light it up. Remélem, nektek is tetszeni fog.

Baby, de hogy észlelt, hogy én bizony szexi vagyok, amennyire csak lehet. Ő volt DJ Nonstop és a Diet Think I'm Sexy feldolgozása. Hamarosan Benny Benassi Satisfaction-el hallhatjátok 2026-ból DJ Monsternek köszönhetően, és a folytatásban ismételten majd szintén egy feldolgozás érkezik, egyik nagy kedvencem. Ghostbusters, az a szellemiltők film főcímzenének feldolgozása. Csak itt, csak most és csak nektek.

0: 0.
1: Witam w radio. ولم تكن زنيب

0: 的红地是鸡汤流。Let's start the party.
1: Pontos idő 9:30, így hát gyorsan megosztom veletek, hogy mivel kecsegtetnek bennünket a madár jósaink a holnapi nap, azaz csütörtök tekintetében. Azt mondják, hogy csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünkön lehet majd felhős az ég, és helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz majd élénk erős a déli délnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul majd napközben. 31 és 38 fok közé melegszik majd a levegő hőmérséklete. És akkor most toljuk, vagy nyomjuk tovább? Jöjjön egy kis push me, aminek velejárója a satisfaction.

Ghostbusters.

Tígyére szeti magát egy kokkos. A kopák között a húspiacon is. De a lényeg az, hogy ma reggel is nektek szól a Bicangyó Rádió, benne pedig a forrón gőzögő Beszkofi Jetskivel. Még egy icipicit, több mint 20 percen keresztül, egészen 10:00-ig. A folytatásban pedig olyan előadókkal, mint a Two Unlimited, Cherokee, vagy éppen a Scooter. I ain't afraid of no ghost. Úgyhogy remélem, kitartotok mellettem, és senki nem megy el idő előtt. Legalábbis előttem, mert ha én elmegyek, akkor nem is kell szólnom, azt úgyis észreveszitek. Ugyanis jó hangosan becsapom az ajtót.

0: Na, úgy látom, a szellemírtók veletek bizony nem mennek semmire. Igazán szellemesek vagytok. Na, hát a maradjon is ez így majd a folytatásban is. Most pedig Feel the Bass. Feel the Music. Érezzétek és élvezzétek!
1: Még több sláger, még több ritkán hallott felvétel a kedvenc rádiódban!

0: Unlimited. Let the beat. Control your body.
1: Let the beat control your body. Let the beat control your body.
0: Ez is egy ikonikus muzsika itt a Beat Sound Your Rádióban, a folytatásban is ilyenek lesznek. Meghallgathatják a Cherokee-t kétféle változatban, egy techno remixen, majd egy általam elkövetett kok orgazmon. Now let my beats control your body. Egy 2017-es mashupban és a blokk legvégén érkezik majd Scooterna meg a How Much Is The Fish. Na meg még én is, hogy elköszönjek, és hogy megköszönjem, hogy ma is itt lehettem veletek.

Pontos idő 9 óra 51-es perc. Eljött az idő, hogy megköszönjem, hogy itt lehettem veletek. Remélem bütang jól szórakoztatok. Hosszú idő után újra gőzölgött a fületekbe a best. És ha tetszett, akkor várlak benneteket vissza holnap reggel is. Ugyanebben az időpontban 8-tól 10-ig. Ahol is ismételten gőzölög majd a Best Coffee. Válogatott slágerekkel. Csak is úgy, ahogy ti szeretitek. További kellemes napot és bitangjó rádiózást kívánok mindenkinek. A blokk legvégén, hogy ígértem, jön Scooter és a How Much Is The Fish. Ti pedig legyetek jók, ha tudtok, vagyis hogy inkább rosszak, mert hogy ez mindig sokkal jobb. Na, sziasztok!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: blá blá blá blá blá blá blá blá.
1: Amíg mások csak beszélnek, beszélnek, beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Take it easy cause there's no stress.

0: Beatdown Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamio Rádió.
3: Goodbye to you, my trusted friend.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár transzkóderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Lát száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd. Jusson majd eszed.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy... Bitok jó rádió! Mi így szeretünk.
1: This is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

0: Pittangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL, retro válogatás és minden, ami belefér.

Halli ho, ez itt a Bitangyó Rádió és a Retro műsor velem Szille. Szóljatok a maminak, a papinak, a szomszédoknak, és aki éppen veletek van, indul a buli. Kérem szépen, várok mindenkit a chat falunkra, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL,
2: XIL,
1: vagyis XIL, XIL, XIL.

Retroadás velem Szillel, üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a csatokán lévő emberkéket. Bizony, 2026. augusztus 19-e van, szerdai napocska, Huba névnapja, minden Hubának boldog névnapot. Aztán vannak másodlagos mai névnapok, Lajos, Marian, Szebáld, Tekla, Rókus, Marián, Emilia, Bernát, János. Mindannyiótoknak boldog névnapot kívánok, aki ma ünnepli a születésnapját, annak boldog születésnapot kívánok. Üdvözlöm itt a Bitangyó Rádió chatfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, az itt lévő emberkéket, Pista 67, Kata, Csámpás Rozi, Biborka, Artuditu, Bobby, Hello Bello, hát kellemes retro partit velem. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, a társalgóba. Itt van kedves Cipike, Baborka, Bo, Iron Ella, Little Evil Devil, Red Jocks, Sunny, Vadrózsa, Aktív Csaik, és még sokan mások. És ugye, ahol még hallhatóak vagyunk, hát kérem szépen, az a www.porbollettem.hu oldal. Remélem mindannyian vártátok ezt a mai napot, ugye? Hát nem sokára hétvége, azért ma is 28 fok van, és néha be van borulva, volt egy pár csepp eső valahol, nálam nem, de holnap 20-a, úgyhogy hát ez az a jeles nap, amire nagyon sokan várnak minden évbe, pláne az ország tortájára, ugye? Hát meg ki lehet menni a gyerkőcükkel ide-oda, a pénzt költeni, ugye? Jó, ki kell nyitni a bukszát a holnapi napon, ha valaki jól akarja magát érezni azokon a bizonyos programokon, amik lesznek. Itt Kőbányán este például érkezik majd természetesen, ami minden évben szokott lenni, a kőbányai blues király, ugye? Jön majd. És hát, akik szeretnének Kőbányán bulizni egy jót, és szeretik a blues-t, az ne tartsa ki, ne fogja vissza magát, mert hogy holnap este érkezik. Ki is? Na hát ki? Találjátok ki. Minden esetre érkezik Bombom, Petroleum Lámpája, aztán Kim Novák Gyémántja. Ez itt a Bitangyó Rádió.

0: Alangyo.
1: Huh?
0: Bonbon soldier kek.

0: Euro Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb.

Hey, ó, halihó, üdvözlöm a képen, most kapcsolódott bele a műsorba. Nagy puszi, kedves Meli egy és kedves aktív csaj. Hát, jó látni titeket, benneteket, és hát mindenhol is, ugye? És hát üdvözlöm a Facebook lakókat is, meg azokat is, akik éppen dolgoznak. Nektek nagy kitartást kívánok a mai délutánra, és a képen megy haza, az ne felejtsen el köszönni, ha hazaér. Érkezik Cosmix, gyöngyhajú lány, aztán Soho Party, méghozzá, száj.

Hey, ho, halihó, most, hogy elszálltunk, ugye, ide egy kicsit pihennünk, fújtatni egyet. Hát kérem szépen, a mai menetrend a következő. Ugye én 18 óráig szórakoztatlak benneteket retro műsorommal, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok velünk este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Ami a zenéket illeti, ugye? Hát vigyázz a madárra. Ez a dal címe, az előadó Ákos és Ruzsa Magdi. Aztán érkezik a Repülök is, I Love You-val. Figyelj,

0: Én azt mondom, most kell, hogy én, a dal címe, DJ Deka és Miss Christine énekli. Figyelj, fülej!
1: Ne hagyj engem így!
0: És szerintem marha jók a magyar zenék, a régieket is nagyon szeretem, remélem ti is.

Na akkor hát nem fog lejárni az idő. Gyerünk! Létezik-e vajon az a hely még, ahol élet legyen ezeren? Szedd alá!

Belecsem. Ugye, 90-es években robbant, a 80-as, 90-es években robbantak be a magyar padödő, ugye? Jön, érkezik Kowalski meg a Vega, mint egy jel.

A Szodziher, hogy 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Aztán 8 órától egészen este 10 óráig Pete és a Eurodance Mania.

Mint egy jel, bizony, bizony, jót bulisztunk. Hát remélem mindenki jól érzi magát a mai délutánon velem. Hát nekem úgy tűnik, egy csomóan feljöttetek ide is hozzám a Bitangyó Rádió chatfalára, ennek külön tudok örülni. Bizony, bizony, üdvözlök mindenkit, aki esetleg most kapcsolódott bele a retro műsoromba. Én még mindig Szél vagyok. Na de, megyünk egy kicsit háborogni a mélységben, mit szóltok hozzá. Burai és Opitz Barbie érkezik. Aztán Rockinger, Ballaga katona.

Hey-ho, halli-ho, elballagott a katona, és ugye, hát mi is megyünk majd valahova. De érkezik nem sokára két jó kis magyar nóta, ugye? De mielőtt jönnének a nóták, elregélem nektek megint a mai menüt, ugye, 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora, élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania, úgyhogy utána jönnek a fiúk, este 10 óráig élő műsor nálunk itt a Bitangyó Rádióban. Hát kérem szépen, ugye mindenki szereti a Balatont, vagy szerette, nem tudom. Hát régen ugye nagy varázsa volt a Balatonnak, manapság már nem annyira, én azt gondolom. Na de volt egy együttes, a KFT, ugye? Hát én a mai napig imádtam őket, hát most elhozom őket a balatoni nyárt, és Andrew Senpai bootlegébe még hozzá. Aztán érkezik Scorpio, az beszéli már az egész város 2022-ből DJ Kupi előadásába. Figyelj, füle, jó lesz!

Bizony lehet ütemre húzkodni, így van, kedves Csámpás Rozi. Attól függ mit? Annak kedvi szagatóját természetesen.

Esküszöm, Baborka berakta ide falra a nokedléjét, és megnyaltam a számat. Hát engem kínzol. A balatoni nokedlí. Hát igen, érdemes húzkodni azt a nokedi szaggatót gyorsabban, mert oda ragad a nokedlí.

kellett nekem oda nézni, egy nagy-nagy fazék, izé, nokedlit ide rakott elém a falra. Hát van nektek lelki világotok? A rádiós éhezik.

A következő dalt annak küldöm, aki éppen ha nokedlit gyártja. Meg azoknak is, akik szeretnek enni, ugye? Hát ki ne szeretne enni?

0: Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Így a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangő Rádióban. Minden héten. Itt el.
2: Hello, halihó, hello, bello, én még mindig itt vagyok, bizony, bizony, már csak egy röpke fél óráig. Aztán érkezik Pinocchio 18 órától 20 óráig, Maxi Sensation című műsorával. Tartsatok majd vele, ha van kedvetek és időtök. És 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Érkezik Horváth Tamás, vidékről jöttem, aztán egy kis Omega feldolgozás, Léna 2022-es Mr. Jones Deep Remark itt a Bitangyó Rádióban.

No je očakvica tam. Kétezer-huszonegyet írunk, legalábbis olyan zene érkezik. Joseph, DJ Joseph remixe 2021-ből. Az előadó Álmok Futók és a dal címe Ne sírj.

Igen, 2021-es remixet hozok, kedves Little Evil Devil. Hát, kedves János halucinált, mikor azt álmodtam, hogy a léna ott ült az ágyán.

Hát én nem tudom ma, mi van a csajokkal, de van olyan csaj, aki éppen a szamárról álmodozik, van, aki az ágyról, hát kérem szépen, van baj.

betettem a Heaven-re egy csacsit, hát róla szól a történet. A Heaven Face-en a, nem tudom, K-barlang szobában vagyok éppen, és beraktam oda egy csacsit, hát azért a csacsiért oda van kedves csámpás Rozi, mert ugye először azt hitte, hogy tehén is meg akarta fejni. És hát amikor mondtam neki, hogy az csacsi anyukám, ne akart megfejni.

Hát igen, mindenkinek megvan a gyenge pontja, én azt gondolom. De nekem mindegy, hogy tehén vagy csacsi, egy nagy darab állat, úgyhogy, hát mind én.

Ezért aztán, kedves Csámpás Rozi, hoztam neked egy dalt, hogy kiengeszteljelek, mert nem akarok visszaélni a dolgokkal. Csacsi vagy tehén, tök mindegy. De ne fejd meg. Nem érdemes. Inkább mentsd le magadnak. Nos, kérem szépen, érkezik Dollyról, zakatol a szív. Ez csak neked fog szólni.

Hamarosan jön egy nagyon-nagyon-nagyon szerelmes dal, és akkor, amikor ez a dal ugye kijött 94-95-ben, mindenki teljesen odáig volt. Happy Gang, kérek egy kulcsot a szívedhez. Fejjel fülej! Little Devil Evilnek küldöm. Meg mindenkinek, aki szereti, vagy szerette.

Hello, bello Pinocchio. Köszönöm szépen, és hát majd neked is, kedves Pinocchio, jó adást, és nagyon sok fület. Érkezik Varga Miklós, Európa.

én a következő dallal szeretnék tőletek elbúcsúzni, de ne menjetek sehova. Érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora egészen 8 óráig. Aztán este 8 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Tartsatok a fiúkkal. Én köszönöm, hogy velem voltatok, velem tartottatok. Ha sírni látod a bohócot Pierrottól. Szél voltam.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen. Finoki.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát eszki.
4: Kicsoda kegyelmet! Üdvözöllek, Nisél lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Nisél hozott mancáres, mi vajon a szíved? Terve!

Egyiptől. Mert belekezdenék a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus adását, kell szépen Szilnek. Kedves Szilik, köszönöm a fantasztikus muzsikákat, jót retroztunk ugye magyar módra. Tavami szép estét, jó pihenést nektek. És hát péntek ellazulás Szillel, 16 órától. Egy fantasztikus maximum lemez játszó korongján, igaz, kedves kopasz barátom. Egy lemez, mely bizony-bizony sokat pörött rönkédően a diszkóinkban. A Rockets és a Galactica. Bitangyoradio.com. Még mindig van, aki kérdez, hogy van-e a Bitangyor Rádónak, kérem szépen egy chatfala. Jelentváláson van chatfalunk, a chatfala persze változatlan. Bitangyorradio.com, ez a rádiónak a weboldala, és a menüpont végén van egy olyan fülecske, hogy chat. Arra rákattintva be lehet jutni, kérem szépen a chatfalunkra, már aki persze arra ildomos. Szóval, Rockets és a Galactica a Bitangyor Rádióban.

hello, hölgyekrök, ez itt a Bitang Jó Rádió, benne már a Fafejű, Fafejű, Pinocchio, egészen úszra, hogy ez itt már a Maxi Sensation. Nem, persze, hogy minden szerdán felcsendül itt, ugye élőben egy képpel és hangal a Twitch-en, illetve az én Facebookomon keresztül.

No egy ébresztő Magyarország! Galactica! Galactica! Ugye volt egy közös példányunk kopasszal erről az előadótól, ettől a lemezről. Kaptuk tucajúsi barátunktól. Aztán persze mi bolond módon, ugye elajándékot, pontosan kölcsön adtuk a lemezt. Nagy vesztünkre, hiszen előtte se kaptuk vissza a lemezt. Se híre, se hamba lemezek azóta. Szóval bittangyarádió.com. Már pedig kérem szépen, hogy a Maxi Sensation egészen 20 óraig, aztán pedig érkezik majd a Beat. És kérem szépen a Eurodance Mania. Oh yeah! Na akkor csapjunk lovak közé! Radio 2000, music from the space disco. This is the special program for tonight. The guitar is from the 16.

Rádió, kis Shadows egy meg a Bitangi Rádióban. Radio 2000. Music from the Space Disco. The special program for tonight. Guitar hits from the 60s.

0: Köszönöm szépen, egy műsor minden szerán kizaratság is 12 incses, a maximum ezekről pörögnek a felvételek. Élőben, képpel és hanggal kérem szépen a Twitch-en és a Facebookon, mert ez a Bitangyó Rádió. Mondom, mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

a kezemben, az a bizonyos ominózus, egy csodás mikrofon. Hát bizony a hétvégén bírtam birtokba vételezni. Eredeti gyári originál csomagolásban. www.itangyoradio.com. Radio 2000. Mekkora slágerút kerem szépen ez a felvétel. Én bizony-bizony sokat pörgettem a diszkomban annak idején. Igazi táncolató felvétel, igazi dance music. Na, kérem szépen, akkor jön a költői kérdés. Mit kezdjünk egy részeg diszjokéval? Hát kérem szépen, mit kezdjünk? Itt lőnek. 87. Radio Pirates is a felvétel. Mit kezdjünk egy részeg diszjokéval? Amely persze egy úrismerte tengerészdal átiratta, kérem szépen. Ami úgy hangzott, hogy mit kezdjünk egy részeg tengerészsel. What shall we do when a drunken DJ? Radio Pirates. A rádió kalózza, a Bitangyó rádióban.

morning. Already. Vagyis öröm, szép esély, tehát mindenkinek ez a bitangja. Rádő benne a fafejű, fafejű, Pinocchio, egészen húszra, hogy ez itt már benne. Egy 87-ben igencsak kiemelkedő helyezést elért felvétel a Bravo slágerlistákon. Radio Pirates és a What's Up With Uber Drunken DJ, vagyis mit kezdjünk, kedves Wolfi barátom, egy részek tengerésszel, pontosan egy részek DJ-vel. Ez ilyenről szó sincs, főleg az én esetemben. Watch out do when a drunken DJ, watch out do when a drunken DJ. Igen, csak erős kezdésre szépen a Bitangy Rádióban. Ez itt a Maxi Sensation. Visszalépünk 85-be, kérem szépen. Érkezik egy fantasztikus feldolgozásának és a remixelt változata. A muzsikát 79-ben még kérem szépen Johnny Walker Line vitte sikerre, ugyanevel a címmel. Aztán 85. Újra éled a felvétel.

in the air. Sönyi felvétel 79-ben látott egy napvilágot, kérem szépen. Sönyi Vakelán jó voltából, ugye vált először, ismerte a felvétel, aztán pedig egy 85-ben a Randván nevű formáció újra értelmezte a muzsikát. Persze a siker szinte borítékova volt, hiszen akármilyen felvételhez nyúltak hozzá. Enzai a Robiton Gerádóban a 85, tehát a Randován. Sönyi Vakelán után, tehát szabadon a Randován.

No, kérdezi, tehát bitangyoradio.com, tehát egy megújult weboldal, gyere és nézz körül te is a weboldalon. Ebből az egyik legfontosabb menüpont talán a podcast menüpont, kérem szépen, ahol bizony-bizony a régebb adásokat lehet visszahallgatni unalmas percétekben. Van választék bőven, vagyunk egy páron fönt. Ugye fönn van az adásterv, akár a heti, akár pedig a napi. Vannak fönt hírek, kérem szépen, aktualitások a nagyvilágból, sport. Külföld, belföld, érdekességek. bitangyoradio.com. Tarts velünk te is, egy rádió határok nélkül. Egy rádió, mely határtalan. Egy rádió, mely bizony kortalan. Inzire, inzire. 1985-ben jártunk, kérem szépen, ez volt tehát a Round One felvétele és az Inzire. Megyünk vissza, 83. Hát gyerekek, ez a srác, egyszerűen fantasztikus hangja van neki. De igazi 1000-ből egy ilyen, hanem 5000-ből. Na figyelj, Kopi! Figyelj, Janikám! Ugye Pécs Vasas 2-n jártunk, ugye ekkor, ebben az időben, a 83-ban, amikor ez egy ilyen lemez, kérem szépen, belebukkant a lemezpiacon, és robbantott egy nagyot. De jó basszus! Na figyelj! Hát Júlia! Hol van Rómeó? Rómeó szíve vérzik. bitangyoradio.com. A Bee Gees egykori kiválósága, Robin Gibb és a Juliet.

egy igazán fantasztikus hang. Egészen egyedi hang, akár csak remszik, vagy például Bonnie Tyler-é. Egyébként a napot a temetése, kérem szépen. Nyugodjék békében. Juliet. 1983, tehát kérem szépen Robin Gibb, a Bee Gees egykori kiválóság, hogy a szólóban és a felvétel a Juliet. The best music. Sir Ross Stewart. Jakob Rár tombol a videódiszkó, kérem szépen. Sir Ross Stewart és a Baby Jane.

Hey Baby Jane! Szőrosz Csuhára, Műtöngy Rádióban, 1983-as meg a slágere, kérem szépen, amely bizony-bizony, hogy már videóban beárt az egész világot annak idején. Műtöngyórádió.com, benne tehát Rossz Csuhára és a Baby Jane. Ugye az előbb emlegettem Bonnie Tyler-t, akinek ugyan tegnap volt a temetése. Nyugodjék békében, emlékezzünk rá. Egy dal erejéig. Bonnie Tyler! Holding out for a hero. Tyler, a Műtöngy Rádióban.

egy fantasztikus hang, egy igazi egyéniség volt, kérem szépen, maga szerénységével. Bonnie Tyler, egy igazi világklasszis, egy fantasztikus hang, amely bizony-bizony egy torok betegségének köszönhetően, és persze az orvos utasítását be nem tartva, maradt hátra, kérem szépen, Bonnie Tyler, neked a fantasztikus hangja. Ezen a temetésen neki nyugodjék békében. RIP. Rest in peace. Bonnie Tyler. Holding out for a hero. I need a hero. Szükségem van egy hősre. Hát neked is. A gyere a Bitangyó rádióra. Itt bizony vannak hősök. Tangyo Rádiót.

Hello, kedvesem, életem! Ajaj, gondok vannak a toronyban. Pitangyrádió.com, egy rádió határok nélkül. Benne a fafejű, fafejű Pinoki egészen 20-ra, aztán pedig érkezik majd Pete és a Eurodance Mánia Pitangyrádió műsorán. I'm the hero! Bonnie Tyler!

Nagyon szép, tehát bitangyolradio.com, egy megújult weboldal, és a menüpont végén van a chat fülecske, rákattintva be lehet kerülni hozzánk, kérem szépen a chat falra. Gyere te is, légy részes a rádiónak, bitangyolradio.com. Ugye azt tartja a fám, hogy nincsen Pinocchio műsor Bonnie M nélkül. Hát akkor tartsuk meg ezt a jó szokásunkat, kérem szépen, mert ez a Bitangyó Rádió. Bele pedig egy boldog dal, egy boldog csapatnak. Happy Song!

your hands. Csapd össze a kezed. Ez a Bitangyó Rádió. Hello, Trózoli.

Everybody! Ez itt a Bitangyó Radio Station. No, tehát egy megújult weboldal, bitangyoradio.com. Körülni pont végén van egy fülecske, az a chat fülecske. Nézzük, mi újság a chatünkön. Everybody! Ugye elől vannak a kollégák, ugye Roni, aztán pedig Wolfi. Azt ugye vannak a robotjaink, kérem szépen, van egy intelligens robotunk, és van egy kevésbé intelligens, ugye. Az egyik Bobby, a más pedig ugye R2D2 nevet kapta. Itt van Kata, megjött Mázli. A háttérmuzsikusok Pista 67, és persze Suncorgó, és hát hello Sunci, csá! Itt van a Tika, a nagyasszony. Itt van a kedvesem, egyetlenem, szerelmem Zorka. Ugye van nekünk még másik két elérhetőségünk, hogy egyik pedig a Bitangyó Rádió Twitch oldala. Ott is lehet persze csetelni, illetve lehet nekem üzenni. Illetve ugye van az én Facebook oldalam, ahol szintén lehet trollkodni, igaz, kedves Troll Zoli. Itt van Druszám, Pécsopi is. Hello, Zorka szerelmem! Itt van a kopi barátom is a háttérben, a kormányt tekergetve. Itt van Pintér Zoli. Itt van Szilágyi Csabi, hello, hello, szép estét! És persze itt van kiváló kollégám, a zenész világból, a Podereszki János, a szép és rám akarom mondani. Napsütötte Floridából. Csak kimondom, anyám úristenit.

És persze hiányzik az én szürkeminenciás barátom, a kisegérése. Pedig mennyire vadásztam rá egész héten. Nem bírtam befogni. Igaz édesem, pedig milyen csodát csináltam neki. Még én is bekaptam volna a horgot. Ha egér lettem volna. Clap your hands, everybody! This is the Butangyo Radio Station. Benne Maxi Sensation. Ice cream, az volt már ma egyébként. Hallod, édesem, bebűnöztem ma megint ice creammel.

Yo, yo! A Pesugyu, Bitang Yo Radio Station. Boni M is a happy song. Everybody! Yo, yo! Mondom én, yo, yo! Kérem szépen, most pedig elmegyünk egy film világába, ahol bizony vár bennünket Michael Douglas, Catherine Turner és Danny DeVito. Emlékeztek erre a filmre? Jani barátom találkozott az úremberrel személyesen, kérem szépen egy koncert alkalmával. Billy Ocean. A film pedig nem volt más, mint a Nílusi gyöngye, kérem szépen. Nagy sikerű film, nagy sikerű betétdala. Billy Ocean nevéhez fűződik.

Szóval kérem szépen, egy fantasztikus film, egy hozzátartozó fantasztikus betétdallal. A Nílusi gyöngye. Michael Douglas. Catherine Turner. És Danny DeVito. És a Nílus gyöngye. És a pedig kérem szépen nem más, mint Billy Ocean nevéhez fűződik.

akkor egy kicsit elkezdtünk ugye filmezni, belemenni a filmek világába. Bizony-bizony sok zenek köszönhetik el szépen a karrierjét a fantasztikus filmnek, amely bizony-bizony kiemelte őt a sima hétköznap és láger világából.

Mi van, beszóltál? Na gyere, bám, akkor ölelkezzünk össze, hiszen 1985-ben jött egy szinten egy fantasztikus kasszasiká, kérem szépen. A mozik kínálatában, amely bizony nem volt más, mint a Top Gun Patrick Swayze-vel. Nők ezrei, mirői döglöttek a csaj után, illetve a férfi után. A két főszereplő után, akik ugye játszottak a filmben. Hölgyeknek ugye jutott ugye Patrick Swayze. Jól emlékszem, az volt, igen, ő játszott a főszerepet, gondolom. De inkább megnézem, basszus.

Nem tudok puskázni. Egy biztos a film, Top Gun. Szerintem Patrick Swayze volt a főszereplő. És ez már Berlin felvétele és a Take My Breath Away.

basszus, tényleg kopasz, igazad van. Tom Cruise játszott a főszerepet, basszus, de jó vagy Pinocchio, hát persze fafejű vagyok, hát mi lennék más? Legább te figyelsz a háttérben, látod?

jó van, az egyik szép fiú sok közül, na. Egy biztos nem én voltam, az a szép fiú. Tom Cruise, tehát, mint kiderült, kopasz barátom, jó voltából. Top Gun, és a film betétdala. Berlin és a Take My Breath Away. Take my breath away, bitangyorradio.com. Most pedig kérem szépen érkezzék egy fantasztikus szerzőpáros. Egyébként Falko egykori szerzőpáros a két testvér, Rob és Ferdi Bolland kettőse. Ez már Bolland felvétele, a saját magunknak írsz felvétel, mert persze később az a statuszkus, hogy egy sláger, illetve sikerre vitt. You're in the army now. Ez a Bolland felvétele.

Stand up! Ideállította az időt egy kamurádióval. Na kérem szépen, tehát menjünk tovább. 82, tehát egy fantasztikus szerzőpáros, Rob és Ferdi Bolland kettőse, aki egyébként nem más, mint maga a Falco egykori szerzőpárosaként is elhíresült. És az általuk írt a saját szerzemény a Jó Indi Arminnál, amelyet ugye persze később a Status Quo is ugye szintén sikerre vitt benne a seregben. Hello Jet! És akkor most szeretném hogy elmondani, hogy holnap 8 órát ismételten gőzölög a Best Café Jetskivel, hogy ma reggel 8-kor is gőzölgött. Tehát holnap reggel 8 órától gőzölög a Best Café Jetskivel a Bitangyó Rádióban.

ez a népszerűség átka, kérem szépen. Vannak irigyek, nem kevesen. Vagy hogy tartja ugye a köznyelv, ugye ezek a kanapé huszárok. Nevüket is persze szokat nem felvállalva. Háttérbe osztják az észt, ami nincsen nekik. Hát hogyan is lenne?

Na akkor lépünk 1991-be. Maradjunk még mindig tovább ezen a filmes vonalon. Szerintem ezt a zenét mindenki szinte kivétel nélkül meg fogja ismerni, hiszen szerintem legalább egyszerre, nem kétszerre látta ezt a filmet. Brian Adams.

Szóval kérem szépen, hölgyek, urak, Kapitány Rádió holnap is nyitja kapuit. Reggel 8 órától 10 óráig Jetki és a Best Caféval indul a műsor. Aztán pedig ugye őt követi majd délután 16-18, hogyha a hírek igazak, kérem szépen Wolfi és a Jam. Aztán pedig érkezik majd 18 órától a Mókuska. Minden, ami zene a Bitangyó Rádióban egészen úszra, aztán pedig őt követi majd 20 órától Gébelen és a Tök Esti Parti itt a Bitangyó Rádióban, tehát holnap reggel 8 órától közölög a Best Café Jetskivel, 16 órától keverjük a Jamet, kérem szépen Tóth Wolf Attilával, 18 órától érkezik Mókuska és a Minden, ami zene, majd pedig ugye 20 órától érkezik Gébelen és a Tök Esti Parti itt a Bitangyó Rádióban. De persze még ma este 20 órától érkezik majd Pete és a Eurodance Mánia, hiszen a szerda. Az akkor kérem szépen szerda, 2026. augusztus 19-e. És ez itt a Maxi Sensation. 1996, kérem szépen egy égi zenész, már nem ez játszó korongján, ő Robert Miles és a Fable.

valami kis gyerek bejött, akit nem vettem fel annak idején, biztos valami idióta. Most ott a teszem, meg gondolom, biztos az lehetett. Nem tudott bejutni a rádióba. Azt más vagy rádió, meg bejutott biztos. Na 96, kérem szépen! Robert Miles és a Fable!

Na akkor tegyük tehát tisztában a gyereket, kérem szépen, tehát hogy akkor holnap 16 órától Vidám Park Wolfival, aztán pedig pénteken utánam 20 órától akkor érkezik Jemmel, jól látom, és másnap pedig ugye 4 órában megint Vidám Park. Jó van!

Tudod, Wolf, erre mondják hozzá, sokat akar a szarka, csak nem bírja a farka. Vagy a farka, vagy kinek a szarka? Akinek a farka? Hát végül is, a farkasnak is van farka. Csak éppen nem farkatlan farkas.

azért, te látjátok, figyelnek ránk a háttérben mások is. Ők a háttéri muzsikusok, a sumákok. Aki bort iszik, és persze vizet prédikál.

1995, kérem szépen, tehát Robert Miles és a Fable a Bütöngő Rádióban. Megyünk tovább, 1995, irány Svédország. Rednecks.

0: No, Big Daddy, a debütt Angyal Rádió. Benne a Maxi Sensation egészen 20 óra, aztán pedig érkezik majd a Pete és a Eurodance Mania. Igaz, Tika, mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy bórottán, egy örötti bórottán.

Kérem szépen, Svédországban járunk 95-ben, ez a Rednecks felvétele. Ugye ők debütáltak azzal a bizonyos Katonai Joe című slágerükkel, amely bizony az egész világot magában rázta meg egyébként. Rednecks Svédországból.

Hello, Csatak, szép estét neked is! Hát kérem szépen, mutatom teljesen az erősítés a Bitangi Rádióban. Megjöttek az erőemberek. Igaz, Tika? Akkor ez mit jelentett valóban? Mit jelenthet?

Szóval kérem szépen, ez a Bitangyó Rádió, benne a Fafejű Fafia Pinokio egészen 20-ra, aztán pedig érkezik majd Pít és a Eurodance Mania. Egy rádió határok nélkül, egy megújult weboldal,

0: Szóval 95 és a Rednecks. Így basszus, Wolfi már lóbálja. Szóval kérem szépen, megjöttek ugye az erő emberek, kérem szépen, hogy egy Csatak, Jetski, Suncorgó, Wolfi, meg annyi erős legény, kérem szépen, a Műtangyó Rádió chat felán. Hát akkor uraim, akkor toljuk meg!
1: Máig gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Hát kell!

0: tolni! Figyeljetek csak!
1: Ne sumákolj, ne sumákolj!
0: Ez a jel! Na most, Béláj!
1: Na, akkor eddig túljuk!
2: Nyomjuk! Nyomjattik a te is!
1: Édesem, te is nyomhatod ám!
0: Álljunk meg, Béláim! Álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát!
1: Basszus!
0: Rátoltuk! Túltoltuk! Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk!
1: Rátoltuk! Túltoltuk!
0: Túltoltuk! Rátoltuk!
1: Hát emberek! Hát ezt elbattuk, hiszen túltoltuk. Vagy rátoltuk. Na rátolti legények! Érkezik egy felvétel, mert bizony-bizony sokáig álmodoztam róla, hogy megszerezzem végre Bakelit lemezen, aztán hiszen ez a felvétel több éven keresztül volt a péntek este megaparti nyitó muzsikája. Blizzard, kérem szépen, és ez It's Only Love! Dance Music!

0: It's only love. Vagyis ez a Bitangyó Rádió.
1: Igen is, feleséges úr!
0: Ugye lassan ráfordulunk a finish részén, 4. 20 szalától Pete és a Eurodance Mánia Bitangyó Rádió műsorában. Blizzard és az It's Only Love. Hát Bennikim, ezt hallaná szerintem. Rögtön felmen a vérnyomása 2-20-ra. Utána ki kéne sütni, vagy ütni?

Szóval sokáig vadásztam a lemezre, egyébként az igazat megrova, de eléggé drágán lehetett hozzájutni, elég kevés készült belőle, és láss csodát, elmentünk Hollandiába, és az egyik asztal alatt ott jött velem szembe a lemez, fantasztikus állapotban, valami 2-3 euróért talán, úgyhogy egyből magamévá tettem a lemezt.

Ugye közben eltűnt, hogy egy pillanatra hiszen valamiért. De még szinte sem tűnt, hogy bezárt a laptopom. Azt mondta, véget ért a móka mára. A Wolfi lengetett, akkor megyünk. Hát épp ez nem egészen így van. Blizzard és az It's Only Love 95-ből. Mert ez a Bitang Jó Rádió.

No, a köszönöm, tehát az éjjel soha nem érhet véget, hogy hangzott, tehát ugye a magyar himnuszok, himnuszok, kérem szépen a Bittangi Rádában, ugye a Soho Party jó voltából, hogy akkor ugye időn persze lassan a véget ér, szénekedik 20-szorától Pete és a Eurodance Mánia a Bittangi Rádó műsorában.

Hölgyeim és uraim, lányok és rácok, lányok és asszonyok, ez a Bitangyó Rádió. Mene pedig már a legköszönőbb félbelévő fafajú Pinocchio. Ez volt már a Maxi Sensation.

Szóval Bélem, tehát 20-ra érkezik Pete és a Eurodance Mánia bizonyeredő műsorában. Aztán pedig ugye holnap, vagyis 20-án reggel 8-rától gőzölög a Best Café Jetskivel. Majd 16 órától érkezik egy vidám parkal Wolfi. Őt követi 18 órától a Mókuska és a Minden, ami zene. Majd pedig ugye 20-rától érkezik Gébelen és a Tökesti Parti itt a Bütöngi Rádióban. Ez holnap reggel 8 órától Best Café Jetskivel. Most pedig érkezik egy ajándéklemez, amely bizonyos sok-sok kézen ment keresztül, legalábbis információlag, mire ugye elkerült hozzám méltó helyére. Ezután is köszönöm szépen minden résztvevőnek, aki részt vett ebben a lemeznek a beszerzésében. Hiszen egyébként a lemez egyik büszkeségem.

0: Ez volt Joey Peters felvétele és a jól ismert Winter in My Heart, vagyis Tél a szívemben, mióta elmentél, még a nap sem süt, mert ez a Bitangyó Rádió. Igaz, mondom, ez a Bitangyó Rádió.
1: Igenis, feleséges úr!

Sorokra érkezik az bizonyos ajándéklemez, amely bizony-bizony sok-sok kézen és informen keresztül, mire, ahogy mondottam, elkerült jogos és végső tulajdonossághoz, vagyis hozzám.

Szóval holnap 16 órától Vidám Park a Wolfival. Csak úgy vidáman. Majd pénteken egy jamelünk 20 órától. Majd nosztalgia Vidám Parkozunk ugye vasárnap. I miss you. Don't tell me why you say goodbye. Hölgyeim és uraim, akkor érkezzék a büszkeségem a lemeztáramból. Nagy köszönet, nagy respekt minden résztvevőnek.

0: Tika, sokan voltak. Illatát, nyugik a fát. Az igazat megvan, nem tudom egyébként, hogy pontosan kik voltak a benne. Egy-két emberről tudok. Így nem szeretnék igazából senkit sem megbántani. Ezért aki tudja, hogy benne volt, az úgyis tudja, hogy neki szól ez a respekt. Egyébként benne volt a Zorka kezés egyébként ebben. Kopasz volt az egyik végfelhasználó, akitől ugye a lemez kaptam születésnapomra. A maga beszerzésében és az információ szerzésben ugye részt vett ugye Zorka, javarészt kivette. Illetve az ő egyik kedves barátja, aki szintén részt vett abban az információ gyűjtésben a lemezzel kapcsolatban, hogy nekem ez a lemez megvan-e vagy nincs meg. Egy biztos, hogy kopasz barátomtól kaptam születésnapomra. Ő volt a lánc elindítója. Ugye ez Kovács Ákos, Hauber Zsolt és Menzel Gábor alkotta formáció, a Bonanza Banzáj. És a 91-es a Budapest sportcsokbeli koncert, ugye lemezről rögzítve.
1: Forró beton.
0: Forró betonon hasalok.

0: fellow book called Come Alive.
1: Szóval köszönöm szépen mindenkitől. Pontosabban mindenkinek a megtisztelő és egyben kitöltött figyelmét, amely 2 órában ez volt a már a Maxi Sensation, a Fafejő Fafejő Pinocchio, érkezik 20-rától Pete és a Eurodance Mania. Tudjátok, ez a Bitangyó Rádió.
2: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
3: Igenis, feleséges úr.
4: És megrázkódik.
1: Valami véget ért ma este ez a buli. Mert ugye legközelebb majd pénteken lehet találkozni 18 órától. Érkezem a péntek este meg a partival.
0: Valami véget ért.
1: Úgy érkezik most még 20 órától Pete.
0: Köszönjük, hogy ennyien itt voltatok.
1: És hát ne felejtjetek, hogy holnap reggel 8 órától gőzölög a Best Café Jetskivel. 16 órától Wolf és a Vidám Park. 18 órától Mókuska és a Minden, ami zene. 20 órától pedig Gébelen és a Tökesti Parti. Egyébként elnézést kérek a csetesektől, már mint pontosabban a Twitch-esektől, illetve a Facebookosoktól, hiszen közben a technika kicsikét megmagasolta magát, hogy ezért ugye nincs már ugye élőkép, ugye, mert meg 2 platformon. Hogyan is uraim, köszönöm szépen, még egyszer, tehát mindenki megtisztel, és egyben egy kitöltött figyelmet, mert 2 órában ez volt tehát mára a Maxi Sensation.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Bye-bye.
6: Bye-bye.
5: Arrivederci.
6: Arrivederci.
5: Auf Wiedersehen.
6: Auf Wiedersehen.
5: Adios.
6: Adios.
5: Au revoir.
6: Au revoir. Au revoir.
1: Érkezik Pete és a Eurodance Mania. Sziasztok!

80-as és 90-es évek legjobb Eurodance.

0: Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Pitet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

Nos, hát hölgyek, urak, szép jó estét kívánok mindenkinek, ti még mindig a Bitangyó Rádiót hallgatjátok, és benne útjára indul a hetente szerdánként jelentkező Eurodance Mania. És itt van velünk Technotronic és Yakid K. És a Move It to the Rhythm című felvétele. Folytatásban pedig érkezik majd DJ Bobo és a Keep on Dancing. Aztán érkezik majd egy icipici PH érték, utána jön Real Echo és a Love and the Motion egy Limited Edition remixben, aztán jön Aqua és a Lollipop, de többek között itt lesz még velünk Ingrid és a Solid Bass is. Ma a mikrofonnál Pete-et halljátok egészen este 10 óráig a legjobb Eurodance felvételek társaságában. A 80-as, 90-es évektől egészen napjainkig mindenkinek jó szórakozást kívánok. Amennyiben teheted, tarts velem, és hallgass a Bitangyó Rádiót. Ja, és DJ Bobo felvétele pedig szóljon az előző két óra műsorvezetőjének, Pinocchio-nak. Kihentetőképpen, amennyiben teheted, tarts velünk továbbra is. Jön majd neked DJ Bobo és a Keep on Dancing.

Nos, hát hölgyek, urak! Az első fél óra el is pergeti jobbnál jobb zenékkel. Ahogy ígértem, a folytatásban jön majd Aqua és a Lollipop. Chanting Man remixében érkezik majd a felvétel, aztán jön Ingrid és a TFO TÜ című felvétele. De itt lesz még velünk Solid Bass és az All My Life című muzsikája. Aztán jön majd Blünchem és a Kleine Satellite. Itt lesz még velünk többek között Two Brothers on the Floor. És az ő álmaik. És végül, de nem utolsó sorban jön majd General Bass és a Bass of Love. Rengeteg jó zene, majd hogy nem megszakítás nélkül itt a Vitangio Rádióban, a mikrofonnál egészen este 10-ig Pete-et hallod, ez pedig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania.

Köszönöm, kollega, neked pedig jó szórakozást kívánok! Remélem, hogy minden kedves hallgatónak megfelelő a zenei kínálat. Gyere, csatlakozz, hallgass minket! Csodáld meg vadi új weboldalunkat! És csetelj velünk korlátlanul!

0: Nos, hát hölgyek, urak, a folytatásban érkezik egy hölgy. Érkezik egy fergeteges csapat, akik bum-bum-bum című felvételükkel következnek. Majd jön a Venga Boys! Aztán érkezik majd MC Eric és Barbara és a Safe to Jungle. És ha már a hölgyek, akkor érkezik majd Bellini és a Samba de Janeiro. Egy virtuális utazást teszünk majd Rio de Janeiroba, méghozzá igazi karneváli hangulattal ötvözve. Mindezek után érkezik hozzánk a mi ügyeletes fogorvosunk, jön Dr. Alván és a Bonin Afrika című felvétele. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, a mikrofonnál Pete-et hallod, ez pedig a hetente jelentkező Eurodance Mania 8-tól 10-ig itt a Bitangyó Rádióban. Fergeteges slágerekkel és jó hangulattal. Tarts velünk egészen kis fulladásig.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este Pitten.

Nos hát, hölgyek, urak, kedves hallgatók, a folytatásban érkezik Sandlovers és a Walking című felvétele, aztán itt lesz Paradiso és a Samba del Diablo, egy Fiesta Club Mixben érkezik majd a felvétel, aztán jön Blue System és egy kevésbé ismertebb muzsikája érkezik, a Body to Body, méghozzá kivételesen egy Rádió Editionben, aztán többek között itt lesz még velünk a folytatásban Mr. President és a Four on the Floor című felvétele, aztán érkezik majd MC Zár, The Real Mekko és a Don't Stop című muzsika is. Tartsatok velünk továbbra is a mikrofonnál, Pitet halljátok. Ez pedig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania, a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance felvételeivel.

0: Nos, hát hölgyek, urak, lassan, de biztosan véget ér a munka mára. Még körülbelül 2 darab zenei összeállítás következik. És a mai Eurodance Mania véget ér bizony-bizony. A következő előadók, illetve a következő résztvevői ennek a zenei blokknak. Elsőként érkezik majd La Cream és a Say Goodbye. Bár stílusosan lehetne ez az utolsó felvétele a mai műsornak, én mégsem raktam utolsó felvételként. Tehát hamarosan érkezik majd La Cream és a Say Goodbye, aztán jön Activate és a Save Me. Itt leszik velünk többek között Dr. Bombay és a Calcutta című felvétele, egy kis humor így a műsor vége felé közeledve. Aztán jön még Strike One és az Abracadabra. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, aztán még visszajövök hozzátok egy elköszönésre. Tartsatok velünk továbbra is, ez itt még mindig egészen este 10-ig. A Eurodance Mania a Bitangyó Rádióban.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este

Nos hát, hölgyek, urak, eljött a búcsú ideje, én mindenkinek meg szeretném köszönni a mai megtisztelő figyelmet, az elmúlt két órában ez volt a Eurodance Mania itt a Bitanyó Rádióban. Találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban, és én pedig a Rednex felvételével kívánok további kellemes estét, szép jó éjszakát mindenkinek. Az elmúlt két órában Pitet hallottátok, és ez volt a szerdánként jelentkező Eurodance Mania. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió!

0: Pihtonki Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatok.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Bitangyó Rádió.
1: Bennem italiano,

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Been a minute to best, get down.
1: Come on, what it got, don't be star.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás